0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tósó. Tósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
2: Kívánok. A nevem Bétót László. Dynamite.
3: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Bétósó itt a poptarisnya.hu-n. Sok-sok zenével, egy kis humorral, és persze a közössel. Hiszen összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. A mai alkalommal is. És természetesen lesznek újdonságok,

0: a nyár nagy slágereiből néhány. És ha már itt tartunk, hogy nyár, akkor igazi nyár van, akárhonnan nézzük ezt a kérdést. És holnap lesz az a bizonyos nap, amikor a nyár abszolút mértékben hozza a kánikula előjeleit, hiszen holnap már 33 fok lehet, a hétvégén 35, bár lehet, hogy lesz egy-két zápor, ami egyáltalán nem baj, de a jövő héten is végig 33, 34, 35 fokokat lehet majd mérni, ami még talán a kánikulában az elviselhető kategóriába tartozik. Úgyhogy 40 foktól még egyelőre nem kell tartanunk, de úgy tűnik, hogy belendült, beindult a nyár. És hogy milyen lesz ebben az évben, azt nem lehet megmondani előre, bár mindig vannak jóslatok, vannak előrejelzések. Sok évre visszamenőleg összegyűjtött adatok összegezése. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az úgy is lesz. A profi meteorológus azt mondja, hogy 2-3 nap a maximum, amit úgy meg lehet jósolni és el lehet találni, és minden utána már egy picikét a lottó ötöshöz hasonlíthat. Minden esetre kezdődjék a bétosóit a poptarisztja.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Welcome to Thursday morning. Na lépjünk rá a gázra. Előbb vagy utóbb elindul.
1: Give me gasoline.
0: Adj egy kis gazolint. És akkor tudti, hogy menni fog. Alapkérdés ez egy autónál az üzemanyag. Egy filmdala volt ez, annó Dieter Bohlen írta ezt a nótát és énekelte is. Ez a gasoline.

Gimme Gimme Gasoline, ő volt Dieter Bohlen. Dieter Bohlen után pedig itt van az Ottaván, és egy olyan dal, amit ritkábban játszunk, nem ezek voltak a nagyslágerek, ez a dal sem tartozik az igazi nagyslágerek közé, egy Hands Up-hoz viszonyítva, de minden esetre meglehetősen népszerű volt. És tám még a slágerlistára is felkerült a Crazy Music. Ez az Ottaván.

0: Crazy Music, ez volt az Ottaban.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Saragossa Band.

0: Ez volt a Saragossa Band, és ez volt a Big Bamboo.
1: Poptarisznya.hu.
2: Sláger, sláger után.
0: Boris Gardiner. Nagyjából ez volt az egyetlen egy igazi nagy slágere. Ez az I Wanna Wake Up With You.

0: Boogie Boogie Dancing Shoes, ez volt a Richie Family, akkor amikor egy perc múlva lesz fél tíz.
1: Welcome to Thursday morning.
0: Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People.

Wonderful World, the Beautiful People. Volt az elmúlt percben Jimmy Cliff. Marcelina és Damien Ferenc. Egy nagy duett, repüljünk át az életen.

0: Repüljünk át az életen. Marcellina és Damien Ferenc. Egy igazi nagysláger volt ez Marcellina első szólóalbumán.
1: Back in time with some great music.
0: Bobby Goldsboro, ez a Honey.

Ez volt a Honey és Bobby Goldsboro egyik nagy-nagy slágere valamikor az 50-es évek végéről, vagy lehet, hogy a 60-as évek elejéről, meg nem tudom most fejből mondani, de minden esetre a mai napig is emlékezetes és nagy sláger. Akár csak a most következő, amelyet Albert Hammond énekelt, a feldolgozás a Bomba Luriáné. Így szépici tinévénél jellopolk a Dolbikini. Ez a Bomba Lurinam.

A kedvenceim egyike a New Order felvétele. Ez a Blue Monday. Hát tulajdonképpen minden hétfő szomorú, mert vasárnap után jön. A dal pedig nem az, ez a New Order tehát és a Blue Monday.

Never Can Say Goodbye, ő volt Gloria Gaynor. Gloria Gaynor után pedig itt van Sir Tom Jones. Bár amikor ezt a dalt énekelt, akkor még a szörségről szó sem volt. I never fall in love again, Tom Jones.

0: Ez is egy nagy kedvenc volt, azt egy kamera felvétele forgott, ez volt a Somewhere in My Heart.
1: Beatles Show Beatles Lászlóval. Új időpontban minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznya.hu-n.
2: I can really feel that you were lonely when you tried to call me. But believe me, baby, I was feeling lonely too.
0: Bernie Paul és Dash. Ez az Oh No No.

Costanzo következik, és ismét egy nagy-nagy olaszláger. Ez az Azzurro!

0: Excellent.
1: Csillag fényét a naptól kapja, a föld virágot ad a rétnek.
2: Már is koncizsa énekel.
1: Nézét a méhecske kapja, de mit adhatok én néked?
2: Itt a két kezem.
1: Folyó

Ő volt Eddie Grant, és ez volt az Electric Avenue. Több változatban is létezik ez a dal, ez nem az eredet, ez egy mix, egy feldolgozás, de ez is nagyon jó, hiszen a tempója egy picikét másabb vált, mint ami az eredetiben megszólalt annak idején. Anita World következik Eddie Grant után. Ez a Ring My Bell.

Ez volt a Rima Bell és Anita World. Anita World után pedig következzen a király, vagy legalábbis a királyok egyike, Chuck Berry. Ez a Johnny B. Goode.

0: Chuck Berry és az egyik nagy klasszikus a sok közül, ez volt a Johnny B. Goode, itt a Vétó Show-ban, a poptericia.hu-n.
1: Vétó Show. Vétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Egy francia sztár a rock and rollben is fantasztikusan otthonosan mozgott, Johnny Hallyday. Ez a Samedi Soir.

Ez volt a Vanity Fair nagyslágere, az Early in the Morning. Donovan következik. Jöjjenek a színek. Ez a Colors.

Üdv mindenkinek Piriscsévről! Süt a nap, igazi kánikulai meleg van, a hűvös nappaliban pihengetek, és közben szól a Bétósó, írta Fenyő Mihály. Nem is olyan régen. Hello László, nagyon jó a zenék mennek a Bétósóban, sajnos legtöbbször csak felvételről tudom visszahallgatni, de így is nagyon-nagyon tetszik. Jó hangulatot hoz ma is a Bétósó, írja Szerencsi Tamás, nagyon-nagyon remélem. A Kamionos Zoli barátunk pedig Balaton Mária fürdőn hallgatja a Bétósót, dübörög a hangszóróból, hévisz lesz a mai program, mert hogy Szabin van, és a kis Suzukival pedig járja a családdal az országot, nehogy véletlenül vezetés nélkül maradjon, és aztán következzen egy újabb állomás, és aztán persze majd vissza a munkához. Talán megadja a tempót a folytatásban, még mielőtt a humorra kapcsolunk. Egy részlet a Round One féle feldolgozásból, ez az In Zaire.

0: In Zaire. Ez volt a Round One. Most pedig akkor a humoré legyen a főszerep. A tésztegyári bankett szilveszteri mulatsága. A közreműködők között ott van Alfonzó, Kabos László, Csala Zsuzsa, Berényi Otto és Egri László. Szóval, aki akar egy jót nevetni és egy kicsikét a múltat idézni, annak továbbiakban is itt a helye a B2 Show-ban, a poptarisztja.hu-n, hiszen jönnek a nagyok.
1: Fizetni. Tehát volt egy francia borda.
2: Igen.
1: Egy sülőroston külön tartárral.
2: Igen.
1: Mennyi volt a sülő?
2: 27 deka.
1: Igen. Egy csokoládétorta, egy üveg bordói, kettő fekete, kenyerek száma.
2: Kettő.
1: Kettő kenyérke, az 0670, 86-70, tessék parancsolni.
2: Tessék, a többi a magáé.
1: Köszönjük a családunk nevében.
3: Köszönjük szépen.
2: Mondja, mi lesz itt, esküvő, vagy miért vannak úgy feldíszítve?
3: Nem kérem, szilveszteri üzemi bankett, illetve bankett lett volna, mert úgy volt kérem, hogy az Egyesült Tésztagyár ma este itt bankettot tart, de tetszik tudni, a takarékosság miatt ma délután lemondták, még nem volt időnk a terítéket leszedni.
2: Szóval bankett.
3: Igen, kérem.
2: Ehhez értenek. Bezeg az a szegény maszek kénytelen a saját pénzén vacsorázni. Na, jó estét kívánok.
3: De jó kívánok. Feri bácsi, ablak kettes vizet.
1: Várjanak, ha megvacsorázom, nem?
4: Szép hely, mi?
1: Az!
4: Osztályon fölül.
1: Hát csak a tésztagyártó, nem látok itt senkit.
5: Sándor, lehet, hogy korán gyűjtünk.
4: Ugyan, Bözsi, menj ma! Ha nem látod a táblát, üdvözülve vagyunk. Azt mondja, üdvözüljük a tésztagyár dolgozóit, még ott lógnak a makarónik is alatt. Csak úgy látszik, egy kicsit korán gyűjtünk.
1: Az nem baj, kényelmesen vacsorálunk.
4: Nem úgy, mi Lacházán, mi?
1: Még mindig nem felejtette a Lacházát, Selmeci.
4: A bindes életben sose felejtem el, én egész nap lemelóztam a pincével, meg fönn a góréval bankettezett. Én rosszul lettem a melócsomaga, meg a piától. Na, megálljadjak meg!
1: Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó.
5: Csak felizgatod itt ezt a szép pici szívedet itt.
4: Jó, van, az a... Mindjárt a fejembe szalad a piros hezembe, jut ez a Lacháza, ilyesem. Na, Bözsi, máma megmutathatod, hogy hogyan tudsz ennyi.
5: Te annyit eltek és ihatok, amennyit akarok.
4: Amennyi belés.
1: Jaj, hogy egy szilveszteri bankettán a tésztagyár kitesz magáért.
4: Hát, legyen nyugodt, bokor úr, mink is kiteszünk magunkért. Bözsi, remélem a füződet nem vettek. Ne szégyenkezd, ma az ember nem szorítja el magát, akkor nem tud ölöget enni.
1: Hát könnyelműség is volna, ki kell használni a szituációt?
4: Ez a legyen nyugodtban, akkor ki is használjuk a szituációt. Elárulom magának, hogy én a szilveszteri zabára való tekintettel máma még e falás ettem.
5: Én csak egy kis kifli csücskit.
4: Csücskit meg.
1: Én meg egy negyed lágy tojást.
4: Negyedet, hát ilyen, hogyan osztottál magad? Tötögette ide-joda? Látod, a bokor is tudja, hogy a banket regyünnyi. Sötét ruha, üres, ha leesik a nagy lágy,
3: csókolom, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Kérem, vacsora!
4: Igen, meg savanyú!
3: Kérem!
4: Csak még nem tudjuk, melyik a helyünk.
3: Hát tessék, talán ide vagy oda, de azt hiszem, itt talán kényelmesek.
4: Igen? El lesz a legjobb,
5: igen.
4: Eh?
5: Igen.
4: Nagyon kedves ember, majd beszélek az érdekében odafent.
5: Hol?
4: A Gugger-hegyen. Hogyan hívják magát?
3: Elek.
4: Elek, jó van. Elek úr, vigye innen ezt az öldövezetet innen az asztalon. Így jöttünk nem legelni. Aztán mondja csak, mit kapunk?
3: Parancsoljanak, kérem.
5: Köszönjük.
1: Ez minden van?
3: Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az frissen készül.
1: Hallj, a tűzdelt antilop!
4: Én a gajzervarrotnak jobb használom. Aztán inni mi lesz?
3: Amit parancsolnak, kérem, minden van. Olasz borok, francia pesgő, skót viszki, csesör.
4: Csetrombita nincsen. Fújnám a krasznahorkát esetleg. Ez holva.
3: Tessenek választani, azonnal vissza.
4: Jó, nagyon kedves behemót ember.
5: Spárta leves!
4: Mondd, Bözsi! Neked elmentek valahova?
5: Nem.
4: Ha Ha levessel akarod teletömkönnyi magad, akkor nem gyújts hely másra.
5: Mit?
4: Nézd ide, mi minden van itt fölé. De vessen bele a lapomban! Magának kiosztottak, nézze azt! Azt mondja, elő ételnek libamáj!
5: 38 forint!
4: Füzeti a cég, nem száll. Én is azt teszem előre ételnek, libamáj, lazacol! Várjon, én találtam egy jobb ételt.
6: Mi az?
4: 82-60.
6: De az mi?
4: Nem mindegy, 82-60. Füzeti a cég. Mindjárt megnézni.
6: Talatját még nem elvettek, szintje. Elefánt körön pörkölte. Reszelve.
4: Hun tanult maga olvasni, mondja. Resztelve.
6: Aztán mi van itt még, azt mondja? Pálcán ropogós banánsalátával.
4: Ekkor a dolgozónak nem a granadírmas.
7: Ide hallgasson, ez se lehet rossz.
4: Na?
7: Major Tamás üzletvezető.
4: Magának reszelve. Ez a milyen marha, még az árórát is megrendeli. Most mit mérgelődik velem? Ígyunk meg előtte három kis üstöt.
5: Jó!
4: Hát mindjárt benne van, nézze le. Egy előkelő helyette kis üstű pálinkát akarsz inni. Van itt más appetitital is várja. White lady.
5: Jó.
4: Tudod mi az?
5: Nem.
4: Én sem. Itt van-e? Azt kapsz étvágygerjesztőre.
5: Hát étvágygerjesztőt is így akar.
4: Mondd már két-három étellel többet eszel meg. Selmeci,
8: meg kérik a telefonhoz.
9: Jövök.
5: Hát elme vagy a Selmeci.
4: Akkor mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a Selmeci.
6: Kifáradni. Jó, aranyos kis tupíros hölgy.
5: Na.
6: Hiszen csak lassulok, tudod, na.
4: No, én megyek telefonozni, addig maguk rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Ez a szalvi. Ez meg most akar a borotválkozás. Teszek
3: házba,
4: én.
3: Jaj.
6: Ezt tessék kihozni ezt a három vejszlédét.
5: Mi az a pálcáropogós?
3: Azt kezdjék sokolom pálcám mellett, darálva, pirított gombával, vajazsemje morzsában.
5: Azt három magyarokkal, igen.
6: És valami drága ital.
3: Van eredeti olasz csinzdánom.
6: Azt. És külföldi ásványvizet.
3: Sajnos az nincs, csak Mohai Ágnes.
6: Hát, ha csinos hozza.
4: Itt vagyok, husom.
5: Na, ki volt az?
4: Majd később.
5: Jó.
4: Na, várjál, csak most mi lesz. Mit rendültek?
6: Hát három vejtlédit vagyok.
4: Miért hárman?
6: Maga ajánlotta.
4: Én csak mondtam, hol van. Ide Bambit hozzon.
5: Te Sándor.
4: Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára.
3: Utána hozhatom a pálcádot magost.
4: Utána, majd ha már még elmentünk.
6: Ha belőle ne csináljon hülyét nekem, hozza ki azt a fácán izéjét.
4: Hozza neki, jó. Ide pedig hozzon két krumpli salátát.
5: Üres krumpli salátát.
4: Vezi, a krumpli saláta nem üres, abban benne van az ecet meg a hagyma. Hozza!
5: Sándor, hát ez teljesen megháborod. Tehát azt mondod, hogy a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom.
4: Viccültem, nem lehet? Na, egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt.
6: Na menjen már magának, mit agitál, nem hallja a főnök.
4: Nézze, bokor, lehetek maga az őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomruk is fehérnél, mindjárt megárt neki mindjárt.
5: Hát el van zsönge gyomrom, hát megeszem még a rozsdás vasszöget is.
4: Persze, olyan a gyomra, aminek is rozsda temetősz.
6: Vejtlédi? Én vagyok a vejtlédi.
4: Maga a vejtlédi. Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyenesen az erdőből.
6: Bambi, kettő pohár.
4: Nagyon kedves ember vagy.
5: Hát kire figyelj,
4: Sándor.
5: Ezt a löttyöt akarod velem megitatni.
4: Rözsi, ez nem lötty, ebbe kátrány is van.
5: is haláltát egyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vett tudomásul, hogy én most hazatipegek, és ezzel volt a tojás rátottám. Mondj szerencsét!
4: Hova kipegsz, te? Gyere, ide, ide. Elmarad a banket, 30 forint van nálam, abban nem ugrálhatunk.
5: Neki,
4: te is amarra tátogass aztán.
5: És ki mondta, hogy elmarad?
4: A juhász telefonált a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudjuk, meg egész nap kim voltunk ellenőrzése.
5: Mert ezt a bokornak is meg kéne mondani.
4: Majd, ha hüle leszek.
5: De vagyont fog itt elkölteni.
4: Azt akarom, visszakapja Lacházát, vigyázz.
1: Hülenek már az asztalon rendben.
5: Te, hogy neked mekkora eszed van.
4: Nem, mind az látom. Itt a homlokom alatt van.
1: Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérba, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem.
4: Jó.
1: Gute appetit! Az kicsoda, a burgerlandi nagynéri. Mindig emlegetem, mikor ezen. Na, noboljuk. Egyéb. Jó ez a kis krumpli saláta. Esze kutya, tudom, fácán. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly. Hát ha elgondolom, hogy alig van nálam 2 forint. És ilyeneket eltem át, röhögnöm kell. Nekem is. 2 forint, Jasi? 1,60. Na, autóbuszra elég. Szirénával drágám. Mohai Ágnes, Kelmeti Sándor. Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva. Teszi le a poharat, ez a dolog. Jaj, bokor!
4: Na, nem is meséltem magának. Ez az a behemót pincér, akit a borostyából ide helyeztek, mert ott agyon csapott egy vendége.
1: Miért verte agyon?
4: Kritizálta az angyal bögyörőt. Ennek meg az a kedvenc étele, az oda ment süt, mint egy borgyút leütötte.
1: Kasszus elmész, aki ilyen étteremben ételt kritizál, csapják agyon. Hát, mit röhög?
4: Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni.
9: Cinzano?
4: Jó ital a Cinzano, 180 forint az egész, mert importáró, tudja? Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi.
1: Mit számít az máma, a cég fizet mindent?
4: Valami történt. Leütötte, látja? Elvitték a kukába.
1: Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itten?
9: Semmi, kérem, kedves vendég, evettivot nem fizetett. Én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam.
4: Ötletes.
1: Hát igaza van, akinek nincs pénze, ez a bájom. Na, ígyunk a szép estére!
4: Még nincs vége, várjunk!
3: Rendben van minden, kérem!
1: Elekul, alakul!
3: Óhaj!
1: Kérem nekem, hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne!
5: Kérem! Ne veszel sok magának!
1: Bözsi, ne szólj bele, hozz azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden, ami van! Mondja már, meghagyom a felit, szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad.
4: Szüksége lesz még máma.
1: Látta ezt a behemolt pincét? Mi közöm hozzá?
4: Azt sose lehet fogja.
1: Ne prédikáljon, azt mondja meg, miért nem eszi.
4: Nekem már elég volt.
5: Ide figyelj, Sándor, no. Én nem bírom tovább, meg kell mondani bokorunknak az igazat.
1: Mit kell nekem megjönni?
4: Semmit, maga csak egyen.
5: Ide figyelj, ne egyen!
1: Egyen!
5: Bokorunk, ne egyen!
1: Ebbe kapili!
5: Ide figyelj,
1: ide figyelj,
5: bokorunk!
1: Nincs bankel! Nincs
5: bankel! Nincs! Nincs! Nincs!
1: Nincs! Nincs! Nincs! Nincs!
5: Maga itt a saját zsebire fogyaszt!
1: Nálam csak 1,60 van, és itt az a dromedár pincér!
4: Ne bőgjön a tavasszal
6: Jól ültetünk magára, ibolyát hiszen. Itt a tavaszi tál.
3: Tavaszi tál. Mit tetszik hozzászólni?
6: Nekem nincs hozzászólni való. Nézze meg ezt! Milyen jó húsban van ez a torony itt!
9: Valamikor dívérkózó voltam.
3: De nem vitte sokra tetszenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipuhi.
6: Ezt a figurát egyszer végignézni. Aztán mondja csak, mivel lehet magát fölcukkulni?
9: A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet.
6: Akkor fölmegy a pumpa.
9: Akkor minden fölmegy.
6: Na jó, van, akkor mind fizetünk, Bözsim. Volt két krumpli saláta, meg egy bambi.
3: 7.08.
6: A többi a gyerekek. Szóval, a koma szeretne most fizetni esetben.
9: Kérem engem, a tisztagyár hívott meg.
10: Akkor ne tessék fizetni.
6: Mi? Mi?
3: Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a banket elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti.
6: Ilyen a tiszta gyár!
5: Hallottam, mafla! Ő eszik, iszik, mint egy ló!
6: Mi meg csak nyerítettünk hozzá!
5: Üres krumpli salátát ettünk!
6: Mi? Előételne? Bözsém! Most jön a többi töltött libanyag.
10: De nem a tiszta gyár számlájára.
6: Miért?
10: Önök már tudják, hogy elmarad a banke.
6: Majd a aljasabb
5: bizonyos. Hát engem ez nem érdekel, kérek töltött libanyag a tavaszi nálat.
6: Egy töltött libanyag. Jó, hogy kérdés vagy. Mit trajok van? Mindjárt magába csöbe vesz az egész tál csúszpatra. Hőn magad mit állít? Hozol egy francia pesgő.
3: Kérem.
6: Odakint durvancsák el, mert idegesít a durván.
5: Sándor, hova mész?
6: Fizetni! Hát nagyon verik a fény! Sándor,
5: mi a
6: na, ezt elintéztem!
5: Mi történt?
6: Nem tudod visszaadni!

A klasszikus kabaré jelenet után néhány újdonság. Először Alex Varén. Ez a Passenger.

Foci VB, azt hiszem az egész világ nézi, több országból is jó távol tőlünk, és bizony ennek is van egy hivatalos dala, és ezt a dalt Shakira énekelte, mind a Shakira sorrendben ma a harmadik VB dalát énekli, és kerülnek fel a slágerlistákra és a népszerűségi dalok legjobbjai közé. Szóval Shakira következik, és a Foci VB hivatalos dala.

Volt Shakira vadonatúj dala, készült az idei foci VB-re. Ez volt a Die Die és Shakira. Új dalt készített Alok és David Guetta. Ez következik most itt a folytatásban. Az újdonságok között ez az Angels About Me. David Guetta és Alok.

Ez volt az elmúlt percekben David Guetta és Alok, és ez volt az Angels Above Me. Madonna vadonatúj dala következik, ehhez egy album is párosul, de minden esetre a kis lemezek listáján, amik már persze nincsenek, ott van, vagy ott lenne talán.

0: Egészen pontosan 2 hete van a lemezboltokban és a rádió kristályán Madonna új dala. Az album egyébként 2026. július 3-án jelenik meg, erre a napra van kitűzve a megjelenés, a Warner Records jóvoltából jelenik meg Madonna új albuma, és ezt előzte meg a Love Sensation. Ő volt az elmúlt percekben Madonna. Újdonságok forogtak idáig, legalábbis néhány dal erejéig a poptarisznya.hu-n a Beatles Show-ban, a folytatás pedig mához egy hétre.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Beatles Show Beatles Lászlóval.
0: Mr. Zsivágó. Ezzel a dallal köszöntöm sok szeretettel a Bézs hallgatóit is. Ez a Tell By Your Eyes.

Egy nőtől ezt nem illik megkérdezni. Akarja, elmondja, akarja, nem. Miko Mission, ez volt a How Old Are You? Ken László. Magyarországon is népszerű eurodiszkós sztár. A 2000-es remix ez. A régebbi nagy-nagy slágerből készült. Szóval Ken László, ez a Hey Hey Guy.

nem volt listavezető dal, de békésen elfért a többi mellett, a többi jó sláger mellett, bármelyik AHA lemezre is felkerülhetett volna. Ez egyébként az első AHA albumon található.

0: Vikatoriáni következik a Honey Comes nagy slágere után, és ez is egy nagyon nagy sláger volt, de nem Angliában vagy Amerikában, hanem Svájcban, Németországban és olyan helyeken, ahol jól tudtak németül beszélni az emberek. Vikatoriáni, akinek több szállodája volt, étterme volt és többször járt Magyarországon is, az egyik kedvencemet énekelte annak idején, amikor a ének, a dal Pepinóról szólt.
1: Mein Name ist Pepino, ich wohne hier im Haus. Hier gibt es Speck und Vino.
2: Geh weg, du freche Maus.

0: Pepino Klein Fresh Mouse. Ő volt Vico Torriani. Petula Clark.
1: When you're alone and life is making you lonely, you can always go.
0: A Downtown Petula legnagyobb slágere volt. Európában is, Amerikában egyaránt ott volt a listákon.

Dave Edmunds, ez volt a Here Comes the Weekend. Jet Harris és Tony Mayhem. Ez a Diamonds.

Ez volt Jet Harris és Tony Mahan azokból az évekből, amikor kiváltak a Shadowsból és önálló együttest alapítottak. Ezzel indítottak, és bizony ez nagy-nagy sláger lett. Lily Arrows.

Lee és a Lil Arrows után következzen egy zseniális feldolgozás. A Naughton együttes klasszikusát dolgozta fel Duke és Duck, két srác. Az ötlet nagyon-nagyon jó volt, és bizony nagy sláger lett a Santa Maria. Ebben a változatban is. Szóval ez a Santa Maria, Duke és Duck.

Kate Rath, Duck and Duck. És az egykori nagy-nagy neoton siker, ez volt a Santa Maria. A folytatásban pedig már is itt van a Pas de Deux. Úszkálunk.

0: Fenyő után egy megismételhetetlen koncert részlet következik Charlie-val és Somló Tamással.
1: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: Somló Tamás.
1: És a Charlie.
2: Ez volt a vallomás.
3: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
4: Make some noise now!
2: Egy hét múlva a szokott időben ismét együtt a Rádió Bés és a poptarisztja.hu. Ezzel a dallal búcsúzom a Bés hallgatóitól. Turn back the clock. Johnny Hayes Jazz.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok, véget ért a Bétósú, itt a popterisztja.hu-n. De jövő héten folytatjuk ott, ahol most abba hagytuk sok-sok fantasztikus zenével, és hát természetesen a humorral, no meg az újdonságokkal. A hétvégén jó idő lesz, de ne feledkezzetek el a popterisztja.hu-ról sem. Vigyétek magatokkal a kisebb vagy nagyobb készülékeket, vagy az autót éppen, ahova mentek, vagy ahol vagytok, és hallgassatok bennünket, hiszen remek élő műsorok és nagyon-nagyon jó zenék várnak mindenkit, akik velünk tartanak ezen a héten is, a hétvégén, és hallgatják a poptarisznya.hu-t. Bétósú legközelebb egy hét múlva, a szokott időben, remélem akkor is találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok, sztárok a poptarisznya.hu.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után!
2: Poptarisznya! You can walk my path.

0: laktarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: Yes.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene.

0: Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Stadion. Pop-tarisja.hu. Ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu. Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
5: Relax.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hasta la vista, baby.
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu.

0: Optarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.optarisnya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: And you can dance for inspiration.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: is hallottam ezt a dalt. Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Rádió.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
2: www.poptarisznya.hu

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Sláger a retro.
4: Ez a poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.
2: Poptarisznya.hu. Sláger!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy őt is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu. Poptalisznya!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
4: Jó szórakozást!

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!